Ragashta Atlantif, if magaf, chif magaf, feleteretten if, korbitan kol magatulan kol una kozatnek is, damost zarum maifator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, maga magama var. Netene bredek fel, megit sarum uchitaram, farat so egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab